0: Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft. A poptarisztja.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
2: Persze kell a jó idő is hozzá, mert attól felhőtlen egy ilyen találkozó. Úgyhogy jöjjön a nap, a hat napra, a Volkswagen találkozóra, meg egyébként is, mert még nyár van, nem? Egy új remix a Bonnie M nagy slágeréből, ez a Sunny.

Ez volt a Bunny M, és az új remix a régi nagyslágerről, ez volt a Sunny. Nem kevés pénzt adtam érte, megvásároltam az év eddigi legrosszabb nagylemezét, legrosszabb CD-jét. És a dologban az a fura, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy az év eddigi legrosszabb CD-jét Sir Paul McCartney készítette. Hát valami iszonyú. Aki még nem tette, ne vegye, mert egyszerűen szinte használhatatlan. Van neki egy címe is, The Boys of Dungeon Lane, vagyis a fiúk a föld alatti dutyiban, fogdában, vagy éppen az ösvényeimben dűlő úton, mert többféleképpen lehet fordítani. Minden esetre a lemez egyszerűen csapnivaló. Sipos Peti barátommal, aki ugye Kanadában, Montrealban él, a Hungária együttes gitárosa volt, meg szerzője, ő nagy Paul McCartney, meg Beatles rajongó, akárcsak én, és azt mondta, ez a lemez arra jó, hogy betedd a gyűjteménybe, hogy a darabszám meglegyen egyébként utcára, ahogy van. Egyetlen egy jó van, ezt viszont én tettem hozzá, Paul McCartney aláírása, saját kezüleg.

Ahogy Csipi mondta, Palikának tulajdonképpen már hangja sincs, ötletei sincsenek. Egyetlen egy bentsége lehet, hogy már annyi mindent letett az asztalra, hogy erre már nem kell semmit sem pakolni. Szép csendben vissza kéne vonulni, és felakasztani az összes hangszert, amin megtanult az évtizedek során játszani a falra, vagy csak magának, mert ez a lemez, mint említettem, és ahogy Csipi is említette, a nagy Beatles rajongó, egyszerűen csapnivaló.

nem tudom ki, hogy van a foci VB-vel. Nem vagyok lelkes híve. Bele-bele nézek a meccsekbe. Egyik rosszabb, mint a másik, de persze vannak jó pillanatai. Hogy ki lesz a világbajnok? Az még messze. A legjobb még mindig a foci VB-ről. Shakira. És immáron a harmadik változata.

Volt az elmúlt percekben Shakira. Elérkeztünk az utolsóhoz a mai alkalommal az újdonságok közül. Rosalind és Sam Field. Ez a Heart Like Mine.

0: És most! Együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: Jay and the Americans. A klasszikus Karamiával üdvözlöm a Rádió Bézs hallgatóit is. Jay and the Americans.

Ő volt Chris Rea, és ez volt a Sweet Summer Day. A közelmúltban egy koncerten 82 éves Rod Stewart nem bírta már a táncot, az iramot, és összeesett. Hozták neki az oxigént, magához tért, majd ráült egy székre, és a székről végénekelte a bulit. Nem volt már tánc meg mozgás, csak a hang, Rod Stewart hangja. Do you think I am sexy? Rod Stewart énekel.

Ez volt a Sister Sledge. Egy nagy-nagy sláger, és annak is egy nagyon jól feldolgozott változata a folytatásban, hiszen együtt a poptarisztja.hu és a Rádió Bézs. Dani Osmond következik, és a dal, amelynek eredetiét Paul Anka énekelte, jön a Puppy Love.

Ez volt a Puppy Love. Lovasi András, ringasd el magad!

0: Ez volt a Beach Boys, és ez volt a Kokomo. Együtt a Rádió Bézs és a popterisnya.hu.
1: Ez a Beethoven Show.
2: A mikrofonnál Beethoven László.

When I Think of You, Chris de Burgh. Itt a könyvelő meg az ő álma, és persze az Omega.

0: a könyvelő álma. Ez volt az Omega 1-5 a Rádió Bézs és a
1: Poptarisznye.hu
2: Beatles-show. Listen to my radio.
0: Egy nagy-nagy sláger a Young Ones című Cliff Shadows filmből. Got a funny feeling.

God of a Feeling, ő volt Cliff Richard és a Shadows. A folytatásban pedig ez már a Corvina. És az ezer éves bohóc.

0: hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

hallgatni a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Koptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.koptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

Kinyitó show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beatles show.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: 9 óra van. És ez azt jelenti, hogy már is indulunk, hogyha sikerül. De nagyon remélem.
1: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbejáró minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.

És akkor még egyszer mindenkinek nagyon szép jó reggelt kívánok ebben a kicsit megenyhült időben. A stúdióban július 4-én szombaton, egészen pontosan most 9 után 4 perccel Dombóvári Gábor, amikor is már mindenki fejből tudja a telefonszámunkat, 30-as 308-98-44, erre várom majd a hívásokat. Már nem csak futballügyben, de hát tulajdonképpen most megint eljutottunk egy fordulóponthoz a futballvilágbajnokságon, mert megvan a legjobb 16. Hát majd erről később beszélünk, szokás szerint 10 órakor Károly Józsival is, de hát mindenkinek kíváncsi vagyok a véleményére, esetleg látott valamilyen meccset, vagy érdeklődött a futball iránt. Ami a sorsolást illeti, az 9:30 előtt néhány perccel meg fogjuk ejteni Popovics László kollégámmal. Erről hát egyelőre annyit, hogy ez volt az a mérkőzés, ami, hát nem mondom azt, hogy olyan nagyon-nagyon meglepetést hozott, hiszen a Panama-Anglia meccsről van szó, amit az angolok 2-0-ra megnyertek, és ezt eltalálták 1-2-3-4-5-6-an, úgyhogy lesz időnk sorsolni. És akkor elmondom most mindenek előtt az időjárás jelentést, aztán majd még azt is, hogy ma mire lehet majd tippelni, milyen futballmeccsre. Hát szóval, ami az időjárást illeti, délelőtt elsőként a Dunántúlon és a Duna környezetében támadnak fel és erősödnek meg az ismert északi szelek, majd a déli óráktól is erős széllökésekre lehet számítani, ami pedig a hőmérsékleteket illeti, azt is mindjárt mondom, de hát a friss többfelé meglehetősen hűvös hajnali órákat követően az évszakos átlagnak megfelelő olyan 30 fok körüli hőmérséklet lesz, de inkább ez alatt várható. Aztán éjszaka ismét mérséklődik, legyengül a jégmozgás, és hát az északi határmegyék fölé érkezhet mérsékelt erőségű szakadozott felhőzet, esetleg egy-egy zápor is lehet, ami pedig a holnapot, tehát a vasárnapot illeti, egy újabb hidegfront keresztezi az országot, hatása ezúttal is elsősorban a széllökésekben mutatkozik meg. Hát én részemről baromira utálom a szelet, komolyan mondom, kivéve akkor, hogyha vitorlázni kellene, de egyébként ha esik, ha fúj, ha süt a nap, ha meleg van, ha hideg van, mindig kellemesebb az idő, mint ez a hatalmas szél, ami is szél, viharok voltak most is. Na szóval, elszórtan kevés helyen jöhet létre egy kis-kis futó záporeső, és aztán jelentősen 30 fok közelében, de inkább az alatt lesz a nappali felmelegedés, tehát holnap, aztán holnap este

Szerb hétfőn már 10-17 reggel, tehát ez is marad a hűvös. Délután hasonló 27-30, kedreggel 14-18. Na itt egy picit már enyhül az idő, mert kedd délután 27-32. Szerdán már, az hiszem ez megfelel az én, hogy szokták mondani, az észreves átlagnak. Reggel 16-20, délután 28-30, csütörtökön hasonló 12-16 reggel, délután már megint lehűl a levegő 27-29, és pénteken is reggel olyan 11-16, de délután 28-30-32 lehet. Szóval ez az, hogy hétfőn tehát újra hidegfront érkezhet, kedden még bizonytalan, de hát ott még zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán erősen szeles napkör vonalazódik, csütörtökön is még mindig szeles lesz az idő, aztán péntekre várható szélcsendes, meleg, napsütéses strandidő. Hát ez lenne talán azt hiszem a legmegfelelőbb. Hát minden esetre meglátjuk, mert azért az időjárás mindig tart meglepetéseket, de hát ez már csak ilyen. Na megnézzük először, mielőtt még mondanám a mait, mondom, hangosan gondolkoztam. Tehát mondtam, hogy megvan a 16, vasárnap lesz, tehát holnap a mérkőzés, nagy előzmény nincs, de hát van, mert a norvégok nagyon-nagyon okosak és jól fociznak, tehát Brazília-Norvégia holnap este 10 órakor lesz magyar idő szerint, és akkor jöjjön a Dancing Queen, mármint a táncoló királynő, és aztán ezt azért még folytatja csak a Kán is, aki azt mondja, hogy az élet is egy tánc.

Ezúttal az első telefon nem futott be. Remélem minden rendben van ettől függetlenül. Na szóval, arról minden esetre beszélni kell, hogy folytatódott a VB dráma, Anglia, Belgium és Portugália is ott van a nyolcad döntőben, és rangadókkal folytatódik a VB, már csak azért is, mert ugye Portugália, Spanyolország, valamint Mexikó, Anglia, ezekkel a párosításokkal folytatódik a világbajnokság. Szóval nincs megállás, lezárult a 32 csapat küzdelme, itt van, kezdődik rögtön a nyolcad döntő. Hát ki gondolta volna, hogy már az első egyenes kieséses körben annyi drámát látunk az idei VB-n. Pedig a címvédő Argentina csak óriási, hosszabbításba hajló csatában verte a torna meglepetés csapatát, a zöldfoki válogatottat. Volt vardráma, portugál-horvát rangadó, miközben búcsút vehettünk olyan válogatottaktól, mint például a német és a holland. Hát azért ez eléggé meglepő. Hát minden esetre szombat folytatódik a torna, mondom, az Európa-bajnok spanyolok Portugáliával, aztán a brazilok a komoly játékerőt képviselő Norvégiával fognak majd játszani, aztán a társrendező mexikóiak Angliával találkoznak majd a 16 között, de hát előre lefutott meccs nincs, mert már az argentin zöldfoki után gyakorlatilag semmire se mondhatjuk azt, hogy az. Na hát akkor nézzük részletesebben még egy kicsit, aztán majd Józsival is beszélünk 10-kor. Tehát ma szombaton Kanada-Marokkó Houstonban, aztán Paraguay-Franciaország Philadelphiában, aztán vasárnap Brazília-Norvégia este 10-kor, ahogy mondtam, ez New Yorkban lesz, hétfőn Mexikó-Anglia, Mexikóvárosban, hazai környezetben, aztán Portugália-Spanyolország Dallasban, 7-én kedden Egyesült Államok Belgium, Argentina, Egyiptom, Svájc, Kolumbia, úgyhogy én azt hiszem, hogy idáig eljutottunk, és aztán majd meglátják a kedves nézők és a közönség, hogy mi lesz tovább. Hát szóval Messi elkerülte a monumentális megaláztatást, mert hogy a lapok is megírták, hogy tulajdonképpen a hősies zöldfoki szigetek ellen, hát sajnos, mondhatom én is, hogy sajnos, csak egy utolsó pillanatban egy öngóllal sikerült nyerni. De hát ilyen van, megvan most már a nyolcad döntők menetrendje, és én azt hiszem, hogy mindenki nagyon várja a különféle eredményeket, de hát természetesen nem a tesztek eredményeit, mert ezt azért hozom szóba, mert a dopingvizsgálat 8 tunéziai játékosnál pozitív doping tesztet mutatott, úgyhogy hát aztán eddig egyébként az afrikai válogatott egyetlen pontot sem szerzett a világbajnokságon, és akkor most aztán még itt tiltás is van. És hát azért egyszerre 8-an doppingoltak, hát azért az nem mindennapi dolog. Az egy kicsit meglepő volt, hogy a franciák 3-0-ra megverték a svédeket, de hát nem tudom, majd meglátjuk. És akkor Wimbledon is lesz, hát majd az is biztos szóba kerül, úgyhogy én nem szaporítom tovább a szót, hanem ahogy mondtam, folytatjuk a táncot, ezúttal Chaka Khannal, aki azt mondta, és az előbb ezt már említettem, hogy hát az élet is tulajdonképpen egy tánc.

0: Ez a poptarisznya.hu,
1: ahol a slágerek összeérnek. A legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
0: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.hu.

ebben a mostani nagy hőségben, ezt ne a mai napra értem, hanem az elmúlt egy-két hétre. Korábban kezdődött a balatoni szezon is, most lesz Duna átúszás, szóval érdekes vízi események vannak. Hát ezt mindenféleképpen szóba akartam hozni, és minden megy a maga rendjén, gyönyörű szép az idő, és akkor hát ugye mindenkinek felhívták a figyelmét arra, hogy vigyázzon, használjon naptejet, meg erős az UV-sugárzás, na de hát ez mindig erős, amikor ilyen 30 fok vagy a fölötti hőmérsékletek vannak. Egyébként a melegrekord is megnőtt, nem tudom, tegnap vagy tegnap előtt. Vidéken az egyik helyen több mint 41 fokot mértek, úgyhogy ilyen egyébként úgy dőlt meg, hogy ilyen már volt, nem emlékszem pontosan az évszámra, de úgy értem, hogy ebben a században, és hát azért megdőlnek a rekordok, de hát élem meg a hideg rekordok, és ez már így van. Persze itt van a balatoni nyár, ahol azért a KFT-t is érik meglepetések.

0: Picivel elmúlt néhány másodperccel fél tíz, de hát ahogy a korábbiakban mondtam, és ahogy a korábbiakban megegyeztem Popovics László kollégámmal, és itt is van a vonalban. Szép jó reggelt, szervusz, lesz, yes, ja.
1: Itt vagyok, itt az, megjöttem, jó reggelt kívánok mindenkinek.
0: Jól van akkor, hát jó reggelt, jó étvágyat a reggeliző barátoknak és mindenkinek. Hát szóval ezek szerint most nem vidéken vagy, hanem most itthon vagy. És elképzeled az is, hogy netán pihenéssel töltitek a hétvégét?
1: Most igen, valóban itthon vagyunk, lesznek találkozóink, ilyen baráti találkozóink, és most próbálom itt a fürdőszobában, a fürdőkertben szimulálni a Balatonnak a hangját.
0: A Balatonnak a hangját. Na jó, hát hogyha éppen fürdés és minden, akkor essünk túl a sorsoláson, mert amint említettem, a múltkori Panama-Anglia mérkőzést az angolok nyerték meg a múlt szombaton 2-0-ra, és ezt hatan találták el. Én azt hiszem, hogy most itt az előbb itt fölírtam magamnak egy-két dolgot, és akkor rajtad a választás. Tehát azt mondja, hogy Csalamádé vagy Tepertő?
1: Csalamádé.
0: Csalamádé, Tepertő kihúzva, Csalamádé kipipálva. Akkor jöhet a következő. Hát, várjál, mi legyen. Van ilyen sütemény is. Indiáner vagy paradicsom?
1: Az indiáner, az úgy hangzik, mint a kapucinér, lehet, hogy egy csoki volt.
0: Az volt ilyen kerek.
1: Vagy sütemény.
0: Sütemény volt.
1: Akkor maradjon az indiáner.
0: Maradjon az indiáner. Jó, és akkor... Ezek szerint most ketten megvannak. Ígyni. És akkor azt mondja, hogy hát válasszál. Lilahagyma vagy gyöngyvirág?
1: Csú, maradjon a lilahagyma, az nagyon finom.
0: Maradjon a lilahagyma, akkor azt is kipipáljuk. És akkor ezek szerint most már megvagyunk. 1, 2, 3. Akkor most megint te jössz. Hát, akkor nem tudom, mennyire tartod magad a szavadat, mennyire tartod, vagy mennyire sem. Hát akkor most legyen úgy, hogy... Na, melyiket válasszuk? Akkor válasszuk azt, hogy a Csalamádé vagy a lilahagyma.
1: Maradjon a lilahagyma.
0: Marad, akkor a Csalamádé is kihúzva, akkor megmaradt a lilahagyma. És akkor ugye volt még a... Paradicsom. Az volt még...
1: Hát paradicsom még nem volt emlékeny.
0: Most lesz.
1: Most, ja, lesz?
0: Persze, azért mondom, hogy itten a szépen megyünk tovább. Paradicsom, vagy pedig lilahagyma.
1: Aha. Hát maradjon mondjuk a paradicsom.
0: Maradjon mondjuk a paradicsom. Hát akkor kérlek tisztelettel, én már is el tudom mondani és elsorolni, hogy mi történt itt.
1: Már egy kicsit nekem hiányzik a kapucinér.
0: Az indiáner?
1: Arra gondoltam, igen, csak össze-vissza beszélek itt a Balatonból, tudod, a fürdőkertből.
0: Ja, értem. Akkor tulajdonképpen még ezek szerint miért az indiánert nem sorsoltuk?
1: De, én úgy emlékszem, be lett választva.
0: Na, hát azért mondom, hogy akkor most végül is ott tartunk ugye a lilahagymánál, és akkor választhatsz még egyet, hogy lilahagyma, vagy pedig indiáner.
1: Na tessék, csak kierőszakoltam.
0: Tudom.
1: Igazából most már nem is tudom.
0: Na hát akkor, hajrá.
1: Lilahagyma, vagy indiáner?
0: Uh-huh. Hát?
1: Hát akkor maradjon a lilahagyma.
0: Maradjon a lilahagyma.
1: Azt fogják mondani, hogy én az indiáner területettem.
0: Akkor marad a lilahagyma, rendben. Egyébként is olyan bonyolult ez a sorsolás, és nem vagyok felhatalmazva, de tulajdonképpen azért megemlítem, mert Sárosi Ági is nagyon sokszor szokott telefonálni, és legutóbb, mikor beszéltünk, azt mondta, hogy szinte követhetetlen. Hát ez azért van, mert sokan eltalálják, hála Istennek.
1: Igen, néha még mi sem tudjuk követni,
0: hogy hallatszik. Hát de persze. Tehát akkor maradt a lilahagyma. Hát akkor megmondom, hogy mi volt. Tehát a Csalamádé Csernyák István volt, Stuttgartból, akinek egyébként 10:30 tájban várom a telefonját. Az indiáner Imi volt, a Berettyóújfaluról. A paradicsom Perec Gábor volt, és a gyöngyvirág ő Gyöngyi volt, és akkor a lilahagyma pedig Leila. Ja, és még a tepertő is volt, ő pedig Tóth Sanyi volt. Hát akkor maradtunk Leilánál, nem tudom, hogy fel tudom-e hívni, mert nem tudom, hogy dolgozik vagy nem dolgozik. Hát akkor köszönöm szépen. És akkor a mai pedig, ahogy említettem, Brazília, holnap lesz a meccs, Norvégia, erre neked beírhatom-e a 3-2-t?
1: Igen, köszönöm szépen.
0: És ez még reálisnak is tűnik, mert hogy a brazilok azért csak-csak a brazilok, akárhogy is nem úgy fociznak most, mint régebben. Jó, hát akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor jó pihenést addig is mindkettőtöknek. Szia!
1: Én is köszönöm, köszönjük, és gratulálok a győztesnek, további jó műsorvezetést és rádió hallgatást a hallgatóknak.
0: Köszönöm szépen, szia!
2: Nyári slágerek a poptarisznya.hu-n.

0: Na kérem, tisztelettel, köszönöm szépen a hívást, és gratulálok, Perec László. De hát nem a paradicsom győzött, hanem a lilahagyma, úgyhogy ennyi volt. Jó reggelt kívánok!
1: Szép jó reggelt kívánok én is!
0: Hát akkor én azt hiszem, hogy a mai tippet azt mindenféleképpen beírnám így kezdetnek, tehát Brazília-Norvégia.
1: Én úgy gondolom, hogy a brazilok azért nyerni fognak. Egy 2-1-et tippelek most, nem 2-0-át, az szerencsés volt, ugye ezt eltaláltuk, legyen 2-1 a braziloknak.
0: 2-1 a braziloknak. Jó. No hát, én most minden esetre azzal kezdem, amiről eddig még szó sem volt, mert egyelőre kérdőjel van, és hát szóval azért ez megint egy érdekes húzás lenne a nem sokak által kedvelt MLS-től, mert hogy a másodosztályban is engedélyezné állítólag a légiósok szerepeltetését, hogy legfeljebb csapatonként 3 légióst engedélyeznének a másodosztályban. Hát a végleges döntés még nem született meg, de hát klubközeli információk szerint, hát itt még ez is előfordulhat. Hát most elég sokan bírálnak minket, de hát most már így van az egész világon. De azért tényleg, hogy a másodosztályban milyen légiósokat és honnan szerződtetnének, ez lehet, hogy a kérdés a levegőben marad, mit szól hozzá.
1: Hát gondolom, alacsonyabb osztályú csapatokban, de hát lásd ugye, megint hazabeszélek, én a megyei, akik most ugye az NB3-ba feljutottak másik csapat vezetének, szinte tiszta, hogy ez a dél-amerikaiak külföldi játékosokkal volt el, és a megyeiben úgy játszottak már, tehát ez egy érdekes helyzet, és ugye így nyerték meg a bajnokságot, így jutottak fel az NB3-ba, úgyhogy még ez még nem is olyan furcsa nekem, mert másodosztály ugye azért magasabb szinten van, tehát biztos, hogy ők tudják, bár ebben a modernkori fociban sok minden olyan van, ami nekünk labdarúgó szerető szurkolóknak nem tetszik. Sőt, egyre jobban van olyan itt a világbajnokságon is, ezek a varhozások, amiről már többet beszéltünk, igen, hogy nem mindig azt tükrözi, ami a valóság.
0: Hát ez van.
1: Az ember ezt kitalálja, úgyis az lesz, és ugye az ő akaratukat fogják ugye ráröltetni a bajnokságra, a csapatokra.
0: Persze.
1: Igazán nem, sokat nem tudunk tenni.
0: Zalaegerszegen volt valami változás a héten?
1: Hát a Zalaegerszegen ugye meghatározó játékosok, akik vannak, vagy voltak a csapatban, most már így mondjuk, ők külföldi csapatokhoz ugye eligazolnak, nagyon-nagyon nagy pénzeket kap érte az Egyesület. Ugye nagyon sokan itt olvasom itt a komment szekciót, hogy sokan ugye háborognak ez miatt, de hát ugye azt tudjuk, hogy mi beszéltünk is róla többször, hogy a csapat ebből fogja fenntartani magát. Tehát ilyen igazán névadó szponzor nincs, aki olyan összeget adjon, hogy ugye a bajnokságot be tudják fejezni. És ilyen rekordigazolásokat hajtanak most végre. Zsoán Viktor is, a Várkonyi, akik meghatározó játékosok, ugye ezek az Akpel, Viktori, ők mind úgy néz ki, hogy külföldi csapatba folytatják.
0: Hát igen, egyébként a Fradi házatájáról is ott van, hogy 3 év után távozik a Ferencvárostól Ibrahim Sissé, és hát előjutott eszembe, hogy tulajdonképpen említette itt az összegeket. 30 éves játékos, alapember volt, és a második legértékesebb focista volt, és ő azt mondja, 30 éves egyébként, és a Transfermarkt megírta, hogy 2,5 millió euró, amit kap, mármint a csapat, ez 880 valahány millió forint. Hát szóval nem csodálom, hogy itt megy az üzlet.
1: Igen, itt Zalaegerszegen is ilyen nagyon nagy számokról beszélnek. Tehát ez a klub történetében ilyen nem volt, mert ugye általában tudom én ilyen alacsonyabb összegekért forintba számolva mentek ugye a játékosok jobbára ugye hazai csapatokhoz. De ilyen nagy összegű igazolások, szerződésekről én nem hallottam még így a klub történetében.
0: Hát nem nagyon, el is hiszem. Egyébként érdekes, mert új tulajdonosa lett a Videotonnak. Portugál hátterű, azt mondja, az Egyesült Államokban bejegyzett tulajdonosa van egy zárt ülésen, És hát itt megint csak 775 millió forintos ajánlat. Három pályázó volt, köztük egy magyar is, és a polgármester tartott sajtótájékoztatót, és végül az első és második helyezettet ki is hirdették. Úgyhogy a győztes pályázó egyébként üzletileg a portugál Benfica csapatához kapcsolódik, nagy-nagyon előrvel, de hát tulajdonképpen a tulajdonos az Egyesült Államokban bejegyzett úgynevezett Fire Third LLC. Hát az az érdekes, hogy Egyesült Államok, hát azért ott nem annyira a futball a legértékesebb, mármint nem az amerikai futballra gondolok, vagy legkeresettebb. Hát a Videotonnál már olyan sok minden történt, hogy ezen én már nem is csodálkozom. Ugye?
1: Igen, így van. Tehát igazán ez a visszatérve erre ugye az igazolások, és hogy ugye ebből tartják fönn magukat a klubok, jönnek-mennek a játékosok. Itt én azt tartom nagyon szomorúnak, hogy ugye helyi kötődésű labdarúgók nem nagyon szerepelnek a csapatba. Tehát nem az van, mint régen volt, hogy ugye szinte kiment az ember, és akkor azt mondom, hogy a mérkőzésre drukkolni, szinte ismerte a játékosokat, mert évek óta játszottak, személyes kötődések voltak ugye a labdarúgókkal, tehát helyiek voltak, ismertük őket. Most olyan, hogy idejön, játszik egy szezont is továbbá. Tehát, hogy nincs az állandóság, ami ugye a szurkolóknak is ugye a szívébe belopják magukat a játékosok, megszeretik, akkor elmennek. Tehát, hogy ez valahogy furcsa, ugye ez a labdarúgás az újkori, de hát sajnos ez ilyen és ilyen lesz, úgyhogy nem fognak több szezont játszani a játékosok egy-egy csapatban, én úgy gondolom. Igen. Talán a másodosztályban, a harmadosztályban, hogy lehet még látni, de már ott is az van, hogy nagyon nagy pénzek történnek ilyen átigazolások során.
0: Igen, hát nem csodálom, de hát ez van is, hogyha az ember körülnéz egy kicsit a futballvilágban, akkor ez a jövés-menés tart egyik országból a másikba, úgyhogy, de hát az edzőknél is így van, hogy az egyik évben még Németországban edző, aztán a másik évben esetleg Angliában, szóval ezt csak úgy példaképpen mondtam. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Na most itt van a 16, megvan a 16-an maradtak, 8-at döntő, és hát a kieséses szakasz. Azért érdekes meccsek voltak. Én a korábbiakban itt azért említettem a zöldfoki szigeteket, mert hát én komolyan mondom, már szinte drukkoltunk nekik, tényleg.
1: Igen, így van. Én megmondom őszintén, hogy ez éjjel volt, és fölébredtem, ránéztem az eredményre, tehát, hogy ez a döntetlen és hosszabbítás, akkor azt mondom már, hogy tényleg a kis csapatok nyerjenek, és akár ráhúzzák a büntetőig, akkor bármi lehetett volna. Tehát kiejtettek volna egy argentin csapatot. És tényleg itt meg azt mutatja meg, hogy a küzdeni tudás, a szívlélek, a labdarúgás iránt, hogy elérik azt, amit lehet, hogy játéktudásban nem, de a küzdeni tudással ugye eljutnak egy olyan szintre, ahova ugye csak a nagy top csapatok. Nagyon drukkoltam nekik, meg hát ugye előtte én nagyon sajnáltam a horvátokat, tehát én azért is említettem ezt az elemzést, meg szenzoros labda, hogy ez döntötte el, hogy most igazán melyik csapat nyeri a mérkőzést, és kicsit én nem, annyira nem értek itt a szabályokhoz, mert ugye valaki azt mondja, hogy szabályos volt, valaki azt mondja, hogy nem. Ez nagyon sok vitát vált ki, de gondolom, hogy még beszélnek róla sokat. Én sajnáltam a horvátokat, hát mondom, majd legközelebb már ilyen poligráfos vizsgálat lesz a játékosoknak, mert mit tudom én, mit találnak
0: ki. Vizsgálat, így van.
1: De ez új lenyomatot néznek a labdán, vagy hozzáérte ilyen DNS vizsgálatot, tehát már ilyen szintre megy. Tehát, hogy ez annyira elrontotta a labdarúgást, ez a szenzoros labda, meg vonalazunk, a stúdióban azt csinálunk, amit akarunk, úgyhogy ugye befolyásolják a nézőknek a véleményét, nem mondom, nekem ez nagyon abszurd, és én úgy gondolom, hogy megöli a focit.
0: Ez így van tökéletesen, és mint ahogy most éppen olvastam, hogy megvan a második játékos is, aki eltakarta az a száját, és aztán kapott egy piros lapot. Hát szóval ez is, én nem értem. Persze abban az azért ne dumáljon bele a játékos, és ne veszekedjen, mert sokszor majdnem neki megy a bírónak. De hát azért ezt is valahogy meg lehetne oldani. De azért, mert eltakarja a száját, hát szóval, és közben lögdösődik, meg mindenkit szétrúg.
1: Igen, így van. Tehát ezek a szabályok, ezek nekünk szurkolóknak, akik azért vagyunk, hogy élvezzük a focit, élvezzük a játékot.
0: Igen.
1: Nekünk ez sokszor szomorú. De hát ugye itt a foci is már sajnos hatalmas nagy üzlet, és nem arról szól már, hogy sokszor, hogy kiszolgálják a közönséget, hanem a, nem tudom, hogy kinek van benne a fogadóirodák, hogy kinek a még a nagy üzlete a csapatokon kívül, meg a FIFA-n kívül, de sokszor szomorúak vagyunk mi ezek a szabályok és döntések miatt.
0: Így van. Egyébként a FIFA már elkezdett magyarázkodni, hogy miért érvénytelenítették a horvátok gólját ott a véghajrában, és azt mondták, a szövetség azt mondta, hogy ez a Josko Guardió gólja előtt a beadásnál Igor Matanovics minimálisan a labdához ért, amely a lesen álló Mario Pasalichoz került. Hát szóval minimális. Ilyeneket adnak ki. Hát azért ez már, hogy valami a labdában, csak egy mondat, mert azt közölte még a FIFA, hogy a labdában lévő chip jelezte, hogy valaki hozzáért, és ezért érvénytelenítették. Hát már chip van a labdában, hát szóval vicc.
1: Igen, tehát azt mondom, hogy ez a vicc, tehát hogy valami szenzor, tehát most akkor az kilátja, vagy hogy érzi, tehát azért mondom, hogy ez annyira vicc kategória, én úgy gondolom, hogy ott a hajához hozzáért egy picit, tehát hogy
0: Jó, hát akkor én nagyon köszönöm a hívást, a türelmet, még egyszer gratulálok a jó tipphez, és akkor legyen egy kis pihenés is a hétvégén, és nem csak a munka. Rendben?
1: Így van, köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra. Én pedig mindjárt megpróbálom még fölhívni Leilát, hát ha tudok neki gratulálni, de azért mindenféleképpen énekeljenek a Jacksonok. Már most úgy értem, hogy Michael Jackson és Janet Jackson.

Hát ugye a korábbiakban Popovics Laci kisorsolta Leilát, megtaláltam közben a telefonszámát, de nem veszi föl, hát nyilván dolgozik, azért majd még próbálkozunk, hát hogyha sikerül. És megérkezett Sárkány Feri tipje is, telefonált 3-0-ás brazil győzelmet vár.

0: Másodperccel pontosan 10 óra van, kedves hallgatók. A vonalban Károly Józsi állandó szakértőnk. Szép jó reggel, de inkább jó napot, mert tudom, hogy már dolgozol, mint mindig. Jó reggel, szia!
1: Szia Gábor, és üdvözlöm az összes kedves hallgatót is.
0: Hát akkor a kezdjük talán azzal, és nem fogjuk elsorolni, de Messi 39 éves, de képtelen leállni, vezeti a góllövő listát a világbajnokságon, minden meccsre jut egy vagy éppen több csúcs döntése. Szóval egyszerűen fantasztikus ez a pasi, hát nem is tudok mit mondani rá.
1: Igen, fantasztikus a világbajnokság is, és fantasztikus, ahogy a Lionel Messi játszik, tényleg elképesztő.
0: Egyébként.
1: Megnéztem ezt az éjszakai mérkőzést, szerintem a VB egyik legjobb meccse volt. Uh-huh. Ez az Argentina meccs, és az Zöld-foki szigetek is tényleg a szívüket, lelküket kitették a pályára. Nagyon nagy meccset játszottak Argentinában.
0: Igen. Nagyon-nagyon jó volt. Egyébként én itt a korábbiakban, itt azért mondtam már egy-két dolgot, illetve többet is, például, hogy Egyesült Államokban bejegyzett cég, szóval a Videotonnak megvan az új tulajdonosa. Elég messziről, de hát ez már csak így van. Hát nem baj, hát van ilyen. Aztán elmondtam azt is itt, hogy elmondtuk, hogy a második játékos is megkapta a pirosat, de azért, mert eltakarta a száját, szóval érdekesek ezek az új szabályok. Akkor a FIFA elkezdte magyarázni, hogy a horvátok elleni gól az miért nem volt gól. És hát nagyon sok embernek újdonság az, hogy egy csip van a labdában. Hát szóval ez már tényleg félelmetes.
1: Hát igen, de hát most nyilván persze itt most már azért van ez a VAR. Időszakát éljük, és tényleg ugye be vannak csipelve a labdák, hát ugye ez a golvonal technológia miatt is be van csipelve a labda, de ez már talán az előző világbajnokságon is így volt, az Európa-bajnokságon biztos, és hát ez egy hasznos dolog, csak hát mondjuk tényleg egy picit azért az elvet most abból a bizonyos értékből ezen a horvát meccsen, mert szerintem, hogy én lettem volna a játékvezetőnek, de gólt megadtam volna. Uh-huh. De hát
0: ahogy
1: tényleg szigorúan nézzük a szabályokat, akkor nincs miről beszélni.
0: Ez van, hát tudom, hát most már mindegy. Na hát minden esetre az van, hogy most akkor túl vagyunk a 32-ből, most már 16 csapat van. Hát én hát nem tudom most, hogy tulajdonképpen nem sorolom el az összes csapatot, de minden esetre érdekes meccsek várhatók itt is.
1: Hát nagyon jó meccsek várhatóak. És pont most volt itt egy reggelitünk, meg beszélgettünk, ugye tudod Orosz Pállal.
0: Igen.
1: Bocsánat. És pont arról beszéltünk, én azt mondtam neki, hogy ez a világbajnokság, ez most messze kiemelkedik szerintem itt az utóbbi VB-k között, tényleg nagyon jó meccsek vannak, vagy én értem már be fejbe ahhoz, hogy értékeljek minden, és nekem azért tetszik ez ennyire, de szerintem elképesztően jó meccsek vannak, azért sok néző van ki, izgalmas lesz ez a 16 között is, ez a 5-es párharc, ugye ma is azért Kanada-Marokkóval játszik, a franciák is játszanak, ugye Paraguay-jal. Nagyon izgalmas párharc lehet abból, hogyha Marokkó és Franciaország tovább jut.
0: Igen.
1: Úgyhogy várom, izgatottan várom a mérkőzésben. És hát azért ugye, ahogy haladunk az időbe, egyre inkább nekünk van az új idényben a nemzetközi szezon, most már kezdenek a magyar csapatok is, úgyhogy
0: igen.
1: Érdekes időszak elég.
0: Hát igen, mert ma ugye negyedike van, ma van ez a bizonyos Kanada-Marokkó, és igen, aztán igen, szintén ma van, hát azért ez érdekes meccs lesz, és jó, biztos a Paraguay-Franciaország is, mert a franciák igen, nagyon hajtanak, és amire már is mondhatod a tippedet, mert én meg azt találtam ki hirtelenjében, hogy holnap este 10-kor lesz a Brazília-Norvégia, szerinted?
1: Hú,
0: ugye?
1: Igen, hát az is egy hatalmas mérkőzés lesz, és én abban meglepetés szagot érzek mindenképpen,
0: ugye?
1: És szerintem hajlandék tovább fognak menni, és 3-1-re meg fogják venni Brazíliát.
0: Azt mondja, hogy akkor 1-3, ezt már is megírtam, de hát most már itt minden mérkőzés izgalmas és érdekes, mert hétfőn megjön a Mexikó-Anglia, szóval azért...
1: Hát az is hatalmas meccs.
0: Igen, meg hát...
1: Most itt beszélgettünk is, ugye Hát én képzeld, én nem szoktam sport fogadni, de felraktam egy tipmixelvényt a BB elején, hogy Marokkó nyeri a világbajnokságot. Az volt tippem, és most nagyon szorítok majd Marokkónak a Kanada elleni mérkőzésen, hogy ez így legyen. Úgyhogy kíváncsian várom ezt az egészet, bár utána nagyon nehéz dolguk lesz Franciaországban persze.
0: Hát noná, hát persze, ha már itt eljutottam én is itt egészen keddig, amikor már lesz még Argentina, Egyiptom, meg Svájc, Kolumbia. Érdekes, de minden esetre, ami szerintem egy nagyon jó meccs lesz, a Portugália-Spanyolország.
1: Igen, hát azért az ugye a Ibériai félsziget rangadója lett.
0: Igen.
1: Kíváncsian várom azt is különben, és azért ugye azért ott az ifjúság a rutinnal fog összecsapni Ronaldo és Yamal összecsapása lesz. És hát biztos, hogy egy nagyon jó mérkőzés lesz. Szerintem, hogyha nem láttam volna a VB eddigi meccsét, akkor azt mondanám, hogy simán tovább jut majd Spanyolország. De hát ugye tényleg itt minden mérkőzésben, minden párharcban ott van a meglepetés lehetősége. Azért látjuk, hogy azért a kisebb csapatok is, Portugáliát idézőjelbe teszem, tehát hogy véletlenül sem kisebb csapat, de az esélytelen csapat is simán tud egy olyan eredményt elérni, amivel saját maga javára fordítja a mérkőzést, úgyhogy az is ilyen 50-50%-os mérkőzés lesz, de azt gondolom, hogy innentől kezdve a francia-paraguay meccset az kivenni ebből a sorból, mert szerintem a Franciaország egyértelműen esélyes, az összes többi mérkőzésre nem mernék konkrétan esélyes megnevezni, mert minden mérkőzés szerintem kiélezetlen.
0: Igen, egyébként hát azért mennek gyorsan itt a változások, mert ugye Nagelsmann elmegy, mint német szövetségi kapitány, és akkor Jürgen Kloppot akarják megint, és hát nem tudni.
1: Szerintem jó választás lenne, igen. Igen, szerintem Kloppmester az jó választás lenne, bár szerintem itt nem azzal volt, nem az edzőszemével volt a probléma a német válogatottnál, hanem szerintem ott sokkal inkább a játékosokkal volt, igen. Tehát szerintem azért ez a német válogatott, ki kell mondani, hogy ma nem top csapat Európában.
0: Így van. Egyébként azt még nem mondtam itt a korábbiakban. Azért az is, hogy most a hazai játékosról is beszélünk, Klein Hechsler, hogy nincs csapat nélkül van, mert ugye eljött onnan, azt hiszem, a Csíkszeredában, vagy hol játszott.
1: Igen.
0: Na de hogy csapat nélkül, és azért ő több mint 50-szeres válogatott. Hát nem hiszem, hogy elfelejtett volna focizni. Hát?
1: Bekerültés, ugye kijutottunk az Európa-bajnokságra, de azt gondolom, hogy Latika fölött is most már azért lassan lehet

0: a Fradiba. Na most ezt nem értik sokan, hogy mi az, hogy kölcsönbe és innen-onnan ettől a csapattól, hogy működik ez?
1: Ez úgy működik kérdezképpen, hogy ugye a Ferencváros adta a Frankfurtnak, a listes Krisztián, most a pénzben nem akarok belemenni, hogy euróért, és de viszont ott nem tudta beverekedni magát az első csapatból. Ő egy projektvétel volt a Frankfurt számára, ami azt jelenti, hogy megvesznek ugye ezek az európai top bajnokságokban lévő csapatok, élcsapatok vesznek projekt játékosokat, fiatal tehetséges játékosokat, akiket egy picit nevelgetnek, egy picit ideadnak, picit kölcsönnek, hagyják fejlődni, és abból, hogyha mondjuk 5 projektjátékosból 2 bejön, akkor hatalmasat tudnak kaszálni. Ilyen projektjátékos a Lisztes Krisztián is, akiben benne van a talentum, a tehetség. Én hiányoltam belőle az alázatot mindenképpen, de talán most olyan híreket hallottam felőle, hogy ez megváltozott, mert ugye a Eintracht Frankfurt kijelentette, hogy még egy évig nem szeretné látni.
0: Ja, értem. Hát akkor most már így
1: jétet. És akkor így kölcsönadta, és ez a kölcsönadás úgy működik, hogy ugye van egy bizonyos fizetés a Frankfurtnál, és ahogy meg tudnak állapodni a szerződésben, a kölcsönadási szerződésben a klubok, a két klub, a Ferencváros és a Frankfurt, annak a függvényében Ferencváros egy minimális fizetést áll a Lisztes Krisztián fizetéséről, és az összes többit a Frankfurt fizeti. Tehát a Ferencvárosnak ez egy ilyen win-win, ez a Lisztes Krisztiánnak is egy ilyen win-win szituációit, lehetőséget kap a játékra, hogy egy picit bizonyítson önmagának is elsősorban, ugye a csapatnak is, meg Bordé Balázsnak is, és felépítse magát újra arra a szintre, hogy a Frankfurt azt mondja, hogy érdemes a Lisztes Krisztiánnal foglalkozni. Azt gondolom, hogy a tehetsége és a talentuma alapján ez mindenféleképpen megtörténhet, és hogyha tényleg valóban beállt ez a személyiségi változás is, hogy egy picit több alázatot rak bele, nyilván lehet, hogy a sérülések is biztos, hogy akadályoztak, és hogyha azok elkemik, akkor Lisztes Krisztián végül is egy fényes jövő előtt állhat, de most bele kell raknia neki is a munkát ebbe az egy évben, amíg itt van újra a Ferencvárosban.
0: Hát érdekes, hogyha most a számok bűvöletét nem a játékra mondom, hanem a mexikói labdarúgó válogatott játékosai, és az argentin szövetségi kapitány visszaadták az egyik amerikai YouTube sztár által ajándékozott luxusórákat, és ez nem túlzás, mert több mint 300 milliót ér. Hát szóval azért én ezért mondom, hogy itt tényleg nem, és ez nem bulvárhír, hanem igaz.
1: Igen, ezt olvastam én is. Hát ilyen világot ér.
0: Persze. Úgyhogy hát szóval mindenféleképpen az nagyon jó, hogy kialakult a nyolcaddöntő. Hát aztán még a korábbiakban ugye elmondtam, hogy most a Sissé is elmegy.
1: Igen, pedig őről úgy volt, tehát ugye amikor a Sissé elment a Ferencvárosból most, akkor neki lejárt a szerződése, és több csapat is érdeklődött a játékjoga iránt, aztán két hete bement a vezérigazgatás vezérigazgatója irodájából is mondta, hogy ő azért úgy gondolná, hogy lehet, hogy maradna is, de ugye előtte 2 hónapot jelentette, hogy ő nem marad, váltani szeretne, és a Ferencváros meg közben leigazolt, hogy egy francia belső hátvédet a francia másodosztályból a helyére már, és utána közölte, hogy lehet, hogy ő is itt maradna, ami egy pici ráncokat okozott a homlokokon, de aztán úgy voltak, hogy lehet, hogyha maradna, akkor végül is tényleg nagyon jó járt.
0: Persze, egyébként a politika, ugye, de hát most a Donald Trump, ugye, 50 EP képviselőt tiltakozik egy levélben az ellen, hogy Donald Trump FIFA békedíjat kapott. Hát szóval nem tudom én ezt megérteni. 50 európai parlamenti képviselő tiltakozik.
1: Igen, megbalondult itt az európai világ. De hát nem baj, majd lesz ez másképp itt szerintem, vagy majd felnőnek hozzá, vagy
0: igen.
1: Hogy megérti, ha nem, akkor maradjon így, de hát ez itt nem egy egészséges dolog, de ezt ők tudják, úgyhogy megváltjuk. Tehát Sissének ez volt a története, és a végül is aztán elfogadott egy ajánlatot, és elment, de azt hiszem, hogy a Ferencváros, én most néztem a utolsó felkészülési mérkőzését a Karabakh ellen, amit megnyert a Ferencváros Ausztriában, hát ez nagyon jó érzéseim vannak a csapat irányában, nagyon jó volt látni, nagyon jól nézett ki a mérkőzés alatt, végig a csapat jól is játszott, úgyhogy szerintem

0: szerintem reménykedve várhatjuk ezt az új szezonról.
1: Így van, és akkor reménykedve várhatjuk a hazai NB1 indulását is, ami pontosan, tehát hogy jobban tudod, mikor indulunk?
0: A július végén ugye a Ferencváros a Vakssal kezdi meg a szezont, és utána lesz az első itthoni mérkőzés a Vasassal. Uh-huh. Hát ez is a nyakunkon van. Még ebben csomó kérdője van számomra, mert ugye még mindig minden tisztázatlan. Tehát, hogy még mindig nem tudják a klubvezetők, de tényleg senki, hogy mennyi lesz a szerencsejáték, például mennyit tud adni az MLS, ugye az általa betartatni kívánt szabályra, vagy mi lesz ennek a pénzdíjnak az összege, tehát, hogy egy csomó homályos dolog van, és egy csomó kérdője, még mindig nem tudni, hogy ezt az öt magyaros ajánlást most akkor tartani kell, nem kell tartani, tehát, hogy itt van a nyakunkon az NB1, és még egy értelmes kiírás nem történt, csak a elvárás van, hogy a nevezési díjakat fizesse be mindenki, de hogy mire fizetett be, vagy hogy fizetett be, fogalmat sincs, ugye ez egy picit azért számomra ilyen kérdőjeleket van maga után, úgyhogy ezt nem is értem, hogy lehet, hogy tud működni egy ilyen felelősségünk az emelet.
1: Egyébként, hogyha már szóba hoztad, én itt a korábbi, ebből tényleg csak egy mondat, hogy most ott tart a dolog, még végleges döntés nincs, hogy az MLS engedélyezni a másodosztályban is csapatonként 3 idegen légiós játszál.
0: De ez róka fogta csukat. Tehát hogy most megengedjük, hogy 3, itt meg muszáj 5 magyarnak, és pont az NB2 lenne szerintem az a címtér, ahol nem kéne, hogy külföldi légiósok játszanak, ugye? Szerintem. Igen, mert azért azt látni kell, ami ott a 12 csapatos a magyar bajnokság, és most tegyük félre tényleg a politikát, meg mindent, most nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőben. Tehát nem tudjuk, hogy az új kormány hogy fog hozzáállni a magyar labdarúgáshoz, mert egyelőre erről még semmi nem történt, vagy semmi nem lett kimondva.
1: No hát akkor keretes a dolog, mert hogy Messivel kezdtük, és szerintem Messivel is zárhatjuk, mert egy érdekes statisztika látott napvilágot, mert hogy ő rúgta a legtöbb gólt, de ő futotta a legkevesebbet, 618 játékos közül. Hát szóval, hát én nem tudom, hogy ezt hogy csinálják meg minden esetre, hogyha valaki végigbogarázta ezt a statisztikát,
0: igen,
1: akkor így derül ki.
0: Most mosolyogtam, mert rögtön eszembe jutott Puskás Öcsi bácsét, szlogenje, hogy fusson a labda.
1: Igen.
0: Tehát, nyilván ez a sport már, a mai labdarúgás az már nem erről szólt, de hát Lionel Messi egy zseni.
1: Így van.
0: Tehát ő oda fut, és akkor, amikor kell és berúgja a gólt, többet azért nem tesz bele ebben a dologba, de 39 plusz évesen, hogyha valaki ilyen szintű teljesítményt nyújt a VB-n, én azt gondolom, hogy nem is kell többet beletennie.
1: Pontosan.
0: Bárcsak bármelyik magyar csapatban vagy a magyar válogatottban lenne egy ilyen képességű játékos, aki ott van a pályán, egy világbajnokságon is, és ilyen mennyiségben termeli a gólokat.
1: Így van. Na akkor nagyon szépen köszönöm, mint minden héten, hogy itt voltál velünk, és a hozzászólást, hogy úgy mondjam, a dolgokhoz, mert hogy tőled mindig megtudunk valami olyat, ami nem mindenhol jelenik meg, vagy pedig olyanokat, amiket nem mindenki ért. Köszönöm szépen, jó munkát, vigyázz magadra.
0: Köszönöm, kellemes hétvégét neked is, és az összes kedves hallgatónak is.
1: Szervusz,
0: viszontlátásra.
1: Szervusz, ja. Én közben úgy eszembe jutott, hogy azért történnek itt érdekes dolgok, meg érdekes évfordulók látnak napvilágot, és ez most csak azért jutott eszembe, mert találtam egy olyat, amiről gondoltam, hogy érdemes lesz talán egy mondatot mondani, és utána természetesen egy jó zenét leadni. Arról van szó, hogy 1988-ban Moszkvában a legfelső tanács államfővé választotta Mihály Gorbacsovot, és kiűzte a népi küldöttek választását. Na most ez dátum szerint teljesen jó, a negyedike van, ugye ez meg volt 88-ban, a harmadikán, mondjuk tegnap így. Hát szóval erre eszembe jutott, hogy igencsak ritkán, de azért el szokott hangozni az a zene is, ami most következik. És természetesen az a cím, hogy Tavaris Gorbacsov.

0: legújabb nyári dallamok, hűsítő slágerek.
1: Akkor hűsítünk egy pillanatra, megérkezett menet közben telefonon Sárosi Ági tipje is, akit említettem, ugye, hogy a sorsolásról volt véleménye annak idején. Ő 3-1-es brazil győzelmet mondta.

Hát sajnos Leilát nem találom, nem veszi fel a telefont, nyilván nagy a munka, de mindenféleképpen várom a további tippeket, méghozzá, aki esetleg nem hallotta volna, Brazília, Norvégia, holnap este 10-kor, méghozzá Houstonban, hogyha jól emlékszem. Azt mondja, hogy 2 perc múlva 10:30, nem tudom, Csernák Istvánt sikerült-e tartani, és hallgatni minket, mert én a műsor elején mondtam, hogy 10:30-re várom a telefonját egyrészt, másrészt gratulálni akartam neki, mert ő is eltalálta a múlt heti meccset. Hát, kedves István, ha hallasz, akkor jó, és akkor jöhet a telefon.

0: 10:30 múlt egészen pontosan 2 perccel, és köszönöm szépen, Csernák István meghallotta a kérést, és már is itt van a vonalban. Halló Stuttgart, szervusz, jó napot, minden jót!
1: Halló Budapest, szép jó napot! Megint megismétlem ezt, amit szóval már gyakran szoktam mondani, hogy hála Isten, a főnököm nem hallgatja a rádiót, mert nem is tud magyarul, mert mondaná, hogy legalább érzem hallgatná itt, mint a műsorvezetőre.
0: Ez az így nagyon jó. Na szóval, hát mivel is kezdhetnénk mást? Egyrészt Nagelsmann már nem szövetségkapitány, a németek pedig kiestek.
1: Na? Ja, hát mondjuk, hogyha összefoglaljuk kompaktan, nem volt ez egy akkora nagy teljesítmény. Ugye hát az első meccset megnyerték, persze, hát miért nem nyerték volna meg a Curaçao ellen. A második meccs Elefántcsont part ellen, az se volt egy ilyen annyira egyértelmű dolog. Az egyszerűen a Denis Undávnak az az ő napja volt. Ugye becserélték, rúgott, volt 2-1. Akkor ugye hát jött a Ecuador, azt hiszem, akik kikaptunk 2-1-re, hogy akkor hát a Nagelsmann ugye próbálkozott másik játékosokkal. Na, ezt inkább egy ilyen úgymond magyarázkodásnak nevezni, vagy nevezték is. És a másik az, hogy nem egyszer, akár VB vagy EB a meccs előtt, hogy úgymond kiértékelik az ellenfélnek a taktikáját, ugye hát digitális...
0: videóznak meg minden.
1: Persze, hát le tudnak hívni, mit tudom, hogy utóbbi 4 meccset milyen taktikával játszanak, és ezek a te nevezted kis csapatoknak őket, én nevezném inkább egzotikus csapatoknak, mert ugye hát sokan nagyon ritkán vettek részt a BB-n, vagy be se jutottak, még talán na, egyszer se, és mivel bővítették a BB-t, hát most na, vannak olyanok, akik hát egyrészt újoncok, vannak olyanok, akik ritkán szerepeltek a VB-n. És az a taktikájuk, hogy nincs taktikájuk, hanem úgymond mennek full rizikóra, tehát teljes kockázatra mennek, és ez némelyiknek bejött. Hát amikor a németek kiestek, hát mondta, hogy nem ez az utolsó meglepetés, és a hollandok már követtek is bennünket. Nem beszélve ugye Argentina meg a zöldfoki szigetek, hát az is egy krimi volt. Ugye, oké, Portugália, Horvátország az várható volt, hogy ez egy dinamikus meccs lesz. Tehát lesznek még meglepetések szerintem.
0: Egészen biztos, és én megmondom őszintén, én várom is a meglepetéseket, mert tényleg jó pofa ez. Hát, nézzük aztán.
1: Jó, az elején az volt a probléma ezzel a 48 csapattól, hogy úgymond a szurkolók vagy a nézők egyszerűen elvesztették a szálat, nem tudták, hogy
0: milyen
1: hány lépés, mert tehát egyszerűen túl sok volt az info, amit föl kellett volna dolgozni. Mert végülis a csoportfázis ahány meccse volt, az előző végig, akkor már vége volt ennyi meccs után.
0: Igen. Egyébként most hát az is meg is jelent már, hogy ugye a Nagelsmann nem, és a Jürgen Kloppot akarják szövetségkapitánynak, aki nyilatkozott és azt mondta, hogy készen áll.
1: Na jó, hát viszont mondjuk hát ő már elért, amit el lehet érni, ő maximum ezzel vállal ki a tortára a habot, viszont hogyha ő elvállalja, akkor én azt adnám útra, úgymond az okoskodó dilettánsoknak, akiket egyébként újságíróknak is nevezünk, tisztelt a kivételnek, hogy nagyon melegen öltözzenek föl, mert őket nem tudják szétszedni a sajtótájékoztató, mert neki mindig van egy válasz raktáron.
0: Igen, igen. Hát minden esetre... Minden esetre azért az indulatok kavarognak, mert éppen olvastam, hogy az angolok nem árulják el a szállodát, ahol laknak, nehogy a mexikóiak, most itt a meccset figyelembe véve, ott elkezdjenek randalírozni, meg mindenféle balikat csinálni. Na de hát ez...
1: Most az angolokra visszatérve, szerintem lehet, hogy mert ha az angolok jól szerepelnek, vagy netán világbajnokok lesznek, akkor meg fog ismételődni 2004, amikor a görögök nagyon nagy sok-sok mákkal, meg mázdival Európa bajnokok lettek, és ugye a német minőségi média azt az Európa bajnoki címet, az kisajátította, mert az Otto Rehhagen volt a...
0: Igen,
1: most meg hát a Tuchel az edző, az, hogyha ők valamit elérnek, vagy világbajnokok lesznek, azt az RTL és társai egyből kisajátítják, hogy mi nyertünk, mivel hogy a Tuchel.
0: Igen, igen. Hát akkor igen, hát ezt figyelemmel kísérjük mindenféleképpen a meccseket. De hát neked mindig van valami meglepetésed, amit kíváncsi a bárok.
1: Egy születésnaposunk volna, aki sajnos már nincs köztünk, egy úgynevezett One Hit Wonder, a Laura Brenningen, hogyha emlékeznek még a úgymond az idősebbek a 80-as évekből, a Self Control, nem tudom, megvan-e a zenetárba.
0: Majd mindjárt megnézem a Self Controlt, igen.
1: Tegnap lett volna a születésnapja, sajnos 2004 óta nincsen köztünk, hát viszonylag korán hunyt el. Hirtelen más, úgymond évforduló nem jut eszembe. Viszont hát, hogyha Jürgen Klopp lesz a szövetségi edző, akkor nagyon büszke leszem, mert egy stuttgarti,
0: igen.
1: Ugyanabban az évben születtünk, és ugyanabban a hónapban is.
0: Igen, hát ez akkor büszke lehetsz rá, és magadra is.
1: Annyi különböző adókategóriába tartozunk.
0: Így van, egyébként akkor örömmel mondom, hogy én is emlékszem rá mindenféleképpen, és a self-control is megvan, úgyhogy engedelmeddel le fogom játszani. Nekem is van egy mai születésnaposom, őt meg úgy hívják, hogy Louis Armstrong, és hangsúlyozottan Louis, mert mindenki ugye... aki nem figyeli a dolgokat, azt mondja Louis Armstrong, miközben én ezt elmondtam már máskor is műsorban, én hallottam az ő saját nyilatkozatát, és ő mondta azt, hogy my name is Louis Armstrong. Hát akkor nem tudom, miért mondanak Louis, de hát ez egy másik dolog. Na, hát akkor rendben. Dolgozás van, munka van, pihenés van.
1: Pihenés van, Ibolya úton van, a tipjét itt hagyta, azt akkor adnám is egyből tovább.
0: Azt akkor én már is. És egyúttal, meg hát ugye te is eltaláltad, csak nem téged sorsoltak ki a múlt héten, de hát attól még tudtad a meccset. Akkor először írom Ibolya, igen.
1: Ibolya tippel 2-1-es brazil győzelmet.
0: Brazil győzelmet, 2-1, igen.
1: Én megismétlem Sárosi Ágnes tippjét, 3-1-et a braziloknak.
0: 3-1-et a braziloknak. Egyébként, hát... meglepetés. Nagyon-nagyon kevesen talán 2-3-an tippeltek a norvégokra, de hát várható lesz az eredmény. No, hát akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor az önkontroll az kiderül, mindjárt a self-control, és remélem, hogy a jövő héten is tudunk találkozni. Oké? Okay?
1: Biztos, hogy fogunk találkozni. Még egyet hozzá szeretnék tenni a Margóra, hogy hát a csip a labdába, mikor ezt a témát bevezették, hogy a labdában csip van, előtte évekkel már a kriket játékban és a rugbyben csip volt a labdában. Tehát ez nem újdonság.
0: Hát csak egy újszülöttnek minden viccúja, hogy mondani szokták. Jó, akkor köszönöm szépen ezt is, és akkor vigyázzatok magatokra. Szervusz mindenkit.
1: Jó, igazából kellemes hétvégét neked is hallgatóknak, és jövő héten találkozunk.
0: Rendben, és akkor jön a self-control. Laura Bengató.

Említettem Louis Armstrongot, de hát ezt mindenki tudja, hogy ahány statisztika, annyiféle, mert ugye itt a hivatalos magyar nyelvű naptárt néztem, és azt mondja, hogy július 4-e, és hogy akkor született Louis Armstrong. Na most itt minden stimmel, csak az nem stimmel, hogy nem 4-e, hanem 6-a. 1901. július 6-án született, illetve akkor hunyt el, és ez jelent meg az egyikben. A másikban az, hogy 1901. augusztus 4-én született, majd a másikban az, hogy 1901. július 6-án hunyt el. Szóval itt se a számuk semmit nem stippelnek, de az biztos, hogy az ő zenéje ennek a fantasztikus Grammy-díjas jazz trombitásnak olyan számai vannak, hogy egyszerűen minden esetre. Miles Davis azt mondta és azt nyilatkozta róla, hogy nem tudsz olyat játszani a modern trombitán, ami ne tőle származna. Úgyhogy azt hiszem megérdemli, és nagyon szerettük, és szeretjük mindannyian. Járt Magyarországon is, mint tudjuk.

Még, hogyha már ezt szóba hoztam, hogy akkor kezdték vetíteni, akkor forogjon is. És forog.

Раз, два, три!

0: Befejeződött, és az utolsó pillanatban, amikor ideértem a telefonhoz, és írtam Dénest, már is bekapcsoltalak, úgyhogy még köszönni sem nagyon volt időm. Szervusz Dénes, halló, halló.
1: Szervusz Gábor, üdvözöllek. Jó egészséget kívánva, illetve hát a rádióknak a hallgatóját is.
0: Hát reméljük, hogy ez így is lesz. Hát szóval akkor, hogyha sikerült hallgatni, akkor nyilvánvalóan neked is van véleményed a fociról.
1: Igen, van véleményem a labdarúgásról. Én 4 csapatot jelöltem meg magamnak, akik eddig megérdemelten jutottak tovább.
0: Úgy mint?
1: A franciák, spanyolok, Svájc és Mexikó. Nálam ez a 4 csapat.
0: De körülbelül reális is a dolog, mert a többieknél vagy zűrök voltak, vagy nem úgy fociztak, ahogy megszoktuk tőlük, hát ez van.
1: Illetve hát ugye különböző, a rendes játékidő plusz 8-10 percébe szerzett góllal, vagy hát jöttek az általam sem kedvelt büntetőrúgások,
0: igen,
1: ahol
0: eldölt
1: a csapatnak a sorsa. A büntető rúgások, ez valahogy nagyon, de nagyon érdekes dolog, ugye, hogy a rendes játékidőbe büntető rúgásokat nem lehet próbálni. Legalábbis nagyon ritka esetben, mert arra volt példa, hogy aki a rendes mérkőzésen büntetőt hibázott, mégis jelölték, és biztosan tovább jutatta a csapatát. Összességében azt mondom, örülök, hogy a németek kiestek.
0: No.
1: Különösképpen a mai napon. Mit gondolsz, miért?
0: No.
1: Hát 1954-ben ezen a napon nem vertek meg bennünket a németek, mire tettük el a mérkőzést. Játékvezetők hatható segítségével a berni világbajnoki döntőt.
0: Igen, igen, tényleg.
1: Hát ott is, vagy itt is a vezetőedző eleinte mindenféleképpen ragaszkodott ahhoz, hogy a játékvezető nagyba tehet róla arról, hogy ezt miért nem adta meg, azt miért nem adta meg. Igaz, hogy a VAR, amikor közbelépett, hát elég nehéz eldönteni. Voltak valóban olyan részei a dolognak, de hát most már több játékvezetőt vagy varba ültetett embert, ha beosztanak egy-egy mérkőzésre, nem fog jobb lenni a varnak az ítélete.
0: Az egészen biztos.
1: Nem fog jobb lenni. Ugye sokan ellenzik is, ugyanúgy, ahogy én most hallottam, vagy a műsorban, hogy az NB2-es csapatoknak a külföldi játékosoknak a lehetőségét.
0: Igen, igen, a nagy okos nem lesz. Na már mindegy, hátuk mögött nem bántom őket.
1: Nem, én ezzel magam részéről nem értek egyet.
0: Hát persze.
1: Ezzel nem értek egyet. Egyrészt megmondom azt is, hogy miért nem. Azt hiszem, hogy ilyen megközelítésből még nem beszéltünk róla, vagy eddig a műsorban,
0: igen,
1: hogy az NB1-es csapatoknak a olyan játékosai, akik külföldiek, és keveset, vagy egyáltalán nem játszottak el a Ferencváros az óriási példa, hát akkor majd kölcsövadom az úgynevezett fiók csapatomnak.
0: Igen.
1: Vagy más szinten, hogy mégis játékba legyenek. Tehát az is elképzelhető, hogy ezért nem új játékosokat fognak igazolni NB2-es csapatok, hanem minden nagykapunak van egy kis kapuja.
0: Hát ez van, sajnos. Igen, igen.
1: Hát nem tudom. Minden esetre azt mondom, hogy érdekes lesz, hogy ki lesz a befutó a főleg most már ugye azért nem lehet taktikázni, az már réges-rég bebizonyosodott, hogy itt vagy megmutatom azt, hogy mit tudok, vagy veszem a kalapom és számozok.
0: Pontosan.
1: vannak más sportesemények is,
0: no,
1: amiről egyáltalán nem beszéltünk. Kanadában zajlik ifjúsági és U23-as kajakkenu világbajnokság.
0: Igen.
1: Hát ugye egy kicsit messze van tőlünk, hogy erről élőképes dolog legyen, nem mintha nem lenne ebben megoldani. Hát itt közel 54 ország, 650 versenyző. Mi magyarok 52 fővel vagyunk a két korosztályt összevéve, és eddig a pénteki nap folyamán az ifjúságiak szerezte két arany, két edős, egy bronzérmet, és az U23-as korosztály pedig három arany, két edős, egy bronz, egy aranyjal jobbak. Úgyhogy úgy hát gondolom, ez hogy van köztük elsősorban U23-ba olyan versenyző hölgyünk, aki már felnőtt szinten is komoly eredményeket ért el. Van egy, ugye zajlik egy kosárlabda világbajnok is elejtező, hát nekünk ugye nem csak a saját kezünkbe volt a továbbjutás. Finnországban vereséget szenvedtünk, ez várható volt, viszont ugyanakkor a franciák megszedték azt, hogy Belgiumban nyertek, és így a belgákat zárták ki a továbbjutásból. Noha lesz még egy magyar-belga meccs hétfőn, de ettől függetlenül tovább jutottunk a további selejtező fordulóba. És hát ugye múlt héten volt Gábor a triatlon
0: Tiszaújvárosba.
1: Hát az időjárás, mint annyi más helyen, így se fogadta kegyeibe a versenyzőket. Hiszen olyan érdekes dolog volt, hogy a víznek olyan magas volt a hőmérséklete, hogy egyáltalán az is szóba került, hogy megrendezik-e a triatlonban úszásnak a számát. És itt mindenféleképpen nagy magyar sikerek születtek, hiszen a felnőtteknél, mind a hölgyeknél, mind az olasznál magyar siker.
0: Bizony.
1: A nőknél egy 18 éves magyar lány, a Szalai Fanni győzött, míg a férfiaknál Lechan Csongor. Na most itt még az a jelentőség is van, hogy itt a triatlon eredmények már beleszámolnak bizonyos szinten a Los Angeles-i olimpiai kvalifikációs részvételben is, illetve hát az ifjúsági versenyzőnk is ezt a triatlonon hazai sikereket hozott, sőt nem csak első, hanem második helyezéseket is.
0: Igen, igen, hát nagyszerűen megyünk, és ezért mondom, hogy hát most mondjam azt, hogy érthetően, de mindent felülír a futball, mármint a világbajnokság, de hát attól mi még szerepelünk itt is, ott is, amott is, mindenfelé, és kész. A tenisz is zajlik, csak hát sajnos kiestek, hogy kiestünk. Ez van. Dénes, a tippeket azért már bár én azt most nagyon gyorsan beírnám, ám.
1: Bocsánat, de lehalkult, nem értettem, hogy...
0: Nem tudom, hogy mi lehetett, ez elő szokott fordulni. Akkor én azt hiszem, hogy ha előszedem a papírt, és akkor azért a tippeket azt én mindenféleképpen beírnám.
1: Oké.
0: Jó, egy pillanat türelmedet kérem csak, és akkor már is írom, hogyha mondod, az egy-egyet beírtam.
1: Jó, most nem mondod más feleségem, maradtad öntetlenjénél. Magam részéről 2-1.
0: Azt mondja, hogy 2-1, igen.
1: A Kata 2-0.
0: 2-0.
1: Na Csaba, akkor ő lesz az, aki bízik a norvégokba. 1-2.
0: 1-2. Egyébként néhányan, azt már itt mondtam, hogy néhányan tippeltek a norvégokra, hát majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Jó, Dénes, hát akkor körülbelül ennyi, és akkor csak azt tudom mondani, örülök, hogy megint tudtunk beszélni, és akkor vigyázzatok magatokra, nagyon jó, kellemes hétvégét, és nem csak hétvégét kívánok. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, mi így nézünk, ennek elétben még rajtunk van a döntés, elsősorban engem, hogy lemegyünk egy hétre Békésszent Andrásra, horgász paradicsomba, úgyhogy hát majd elválik, hogy mert azért a mi korosztályunk ebben az időjárásban nem éppenséggel. De nagyon gyönyörű, nagyon csodálatos hely van, ahova megyünk, úgyhogy ha akarom, akkor a nap 24 órájából 24 órát nem semmiféle külső kár nem élhet bennünket.
0: Így van. Jó, Dénes, akkor vigyázzatok magatokra, és jó fogást!
1: Én is köszönöm mindenkinek, jó hétvégét, vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk másokra is. Szervusz, Gábor!
0: Szervusz, mindenkit viszont hallásra! Hát és akkor, ha azt mondom, hogy Ringo Starr, akkor ugyebár mindenkinek rögtön eszébe jut ez a nagyszerű zenész, és egyáltalán az, hogy neki is születésnapja van, mert hogy 1940-es születésű, és ha jól emlékszem, akkor éppen július 6-a vagy 7-e, de mindenféleképpen, ahogy mondani szokták, 8 napon belül vagyunk. Aztán nem sokára megnézzük, mi újság van Berettyóújfaluba, és már előre mondom, hogy jó néhány érdekes dolgot el fogok mondani, mert hogy július 6-a a csók világnapja, és akkor hát szóval mindenféleképpen ki fog derülni az, hogy melyik volt a világon a leghosszabb csók, meg mi van előre a japánok véleménye, milyen hormon működés segít. Hát ezt majd 11:30-kor. És akkor Ringo.

0: Pápa, mindenki elköszönt, én megköszönök. Szép jó napot kívánok, halló Berettyóújfalu, Szent Miklós János a vonalban. Üdvözlöm.
1: Halló, jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatótársakat is.
0: A hallgatótársakat is, akik közül nagyon sokan álmosak, mert azért éjszaka is néznek foci meccseket. Hát van ez így, hát én megmondom őszintén, én nem vállalkozom ilyen éjszakai meccsnézésre valahogy. Nem azért, mert sajnálom rá az időt, hanem hát, hogyha belealszom, és akkor lemaradok egy gólról. Így van. Sikerült követni a meccseket?
1: Hát általában, ahogy az éjszakaiakat, vagy ami hajnalban van, tehát olyan éjfélig, ami befejeződik, vagy akkortában elkezdődik, akkor bele szoktam nézni, vagy végignézem. Illetve hát reggel ugye mindig van egy összefoglaló, és akkor abban láttam ma reggel, ugye az argentin Zöldfújszigeti, én valami elképesztő, az összefoglaló alapján nagyon jó meccs lehetett. Egy kicsit sajnáltam a Zöldfújszigetet, vagy a csapatát, mert nagyon szimpatikus kis társaság volt, és hát azért az aktuális világbajnok ellen azért sokáig tartották, a hosszabbításról sikerült csak legyűrni őket, és hát a kisember megint alkotott, megérugott egy
0: volt. 39 éves kisember, és hát döntögeti a csúcsokat, úgyhogy ebből látszik, hogy öreg ember nem vén ember, és akkor ez így meg is van. Hát azért a korábbiakban én elmondtam itt akik eltalálták a múlt heti meccset, mi is köztük volt, úgyhogy gondolom már gratulált neki. Hát nem őt sorsolta ki Popovics Laci, de attól még eltalálta. Kíváncsi vagyok, hát, hogy a maira mit tippel.
1: Hát már akkor, amikor ugye megszületett a végeredmény, akkor ugye már gratuláltam Imi barátomnak, hogy eltalálta közülünk, ő egyedül, aztán hát végülis a sorsás nem kedvezett neki, de hát végülis az egy játék, úgyhogy nem kell ezt ilyen véresen.
0: Persze, hát így van. No, hát akkor én először beírom a tippeket, jó?
1: Jó, egy kis kultúra is lenne majd.
0: Lesz, persze, csak először jó, ezt akarom beírni, hogy elfelejtem.
1: Hát Kolozsvár környékéről is érkezett két tipp.
0: No, hát nagyon jó.
1: Érdekes legyen, akkor mondom sorba.
0: Igen.
1: Zsiga 2-1.
0: Pillanat, azt mondja, hogy Zsiga 2-1, igen.
1: Imi 2-0. Szintén, ahogy
0: Imi
1: a múlt héten.
0: 2-0.
1: Imi 2-jé nem érkezett sajnos még meg. Imi 3-2-2.
0: Imi 3-2-2.
1: Jóska 3-2.
0: Jóska 3-2.
1: Pisti 2-1.
0: Pisti 2-1, ilyen sok volt, igen.
1: Andris 2-1.
0: Egymás ellen játszanak, 2-1.
1: Aztán Sanyi is 2-1.
0: Na mondom, mindenki 2-1-eket mond itt, igen.
1: Aztán Ági 3-2.
0: Mint Popovics Laci, 3-2.
1: Feri 2-2.
0: Feri. Ilyen nem volt még, azt hiszem, 2-2, de volt Imi, 3-2-2.
1: És akkor ugye mondtam, hogy Temesvárról is érkeztek tippek, Gergő 2-1.
0: Pillanat, ideírom, hogy Gergő, de zárójelbe odaírom, hogy Temesvár, és ő is 2-1.
1: Igen, és akkor most lesz egy vendégművészünk is, Gergőnek a tesója, ki vannak a fiúk a Kárpátián kupa, ez egy autóverseny ott Temesváron, vagy Kolozsvár, nem Kolozsvár, Kolozsvár. Dávidnak hívják őt, ő 1-0-án tippelt.
0: Dávid, akkor Kolozsvár.
1: Igen, igen.
0: És az előbbi Temesvár?
1: Az is Kolozsvár, csak hülyeséget beszéltem.
0: Jó, akkor Kolozsvár mind a kettő. Bocsánat. Igen, szóval Dávid.
1: Jó, Dávid akkor 1-0.
0: Ilyen nem volt, még 1-0.
1: És akkor én a végén 2-2 tippelek.
0: 2-2, tiszta játékidő. Jó, hát akkor benne vagyunk itt rendesen, és akkor most várom még a további dolgokat is, ha mi van.
1: Hát egy kis kultúrát akartam becsempészni.
0: Hajrá!
1: Ugye egy abba számmal kezdett Gábor.
0: Igen.
1: A
0: Dancing Queen-nel.
1: Ugye, és abba a szerencsés helyzetben voltam, hogy van itt Berettyóújfalu a zenés nyári esték. Mm. És sorozat, illetve most van úgy hiszem fesztivál ennek, a Berettyóújfalu fesztivál. És ennek keretében itt volt nálunk tegnap este az Abba Girls.
0: Ah.
1: Ez egy Horányi Júli.
0: Igen.
1: És Horváth Móninak
0: a... Móni, tudom, ismerem őket, igen. Hallja, Horányi Júlit is,
1: igen. Elképesztők voltak a lányok, nem nevezem őket csajoknak, a lányok, asszonyok, volt két táncos is velük, és hát nyomtak egy olyan, hát több mint egy órás.
0: Az igen. Az nagyon jó. A Horányi Júlit ismerem személyesen is, úgyhogy egy fantasztikus énekes.
1: Azóta, hogy igazából ismeri őket, művészőket, úgyhogy itt a Léteren keresztül is nagyon szépen köszönjük a produkciót, és nagyon gratulálunk nekik, mert fantasztikusak voltak. Hát nagy siker volt, tehát nagyon-nagyon sok tapsot kaptak, és teltház volt a Makkálmán mozi udvarán van egy ilyen, tulajdonképpen egy nagy színpad, illetve egy ilyen lelátó mindent, tehát 300-an voltunk tegnap a jó számolban.
0: Az igen. Az
1: hát
0: igen.
1: 20-szor 15, akkor az úgy hiszem 300 a jó számolt.
0: Akkor ez nagy élmény lehetett mindenféleképpen.
1: Igen, igen. Hát volt a héten, volt a Gülbaba, a Déri Népprogram, a Déri Népszínház volt, itt ők is nagyon jók voltak, úgyhogy tele vagyunk ilyen jó kis kulturális programokkal.
0: Hát szerencsére.
1: Minden ilyen rendezvényre, hát Istennek mindig eljutunk, és nem kell ezért Budapestre felutaznunk, hanem jönnek a művészek hozzánk.
0: Persze, hát ez a jó, és meg szeretnek Berettyóújfalura menni mindig, tényleg. Én hallom, aki esetleg hall valamit, vagy mikor minket hallgat, hogy mikor megbeszéljük itt a dolgokat, és akkor mindig valakinek eszébe jut, hogy mi van Berettyóújfalon, mindig elmondja.
1: Hát van jó. Hát a Veresett Színház is minden évben lejönnek, már voltak itt, arról sajnos lemaradtam. Ugye ott van egy Berettyőfőkötődés, mely a vezetője az, ha jól tudom, Újfalui származású.
0: Ja.
1: Legalábbis ide járt az Arany János gimnáziumban, azt úgy tudom.
0: Arany János.
1: Arany János gimnázium.
0: Ezt igen. Csak azért hozom szóba, mert én meg az Arany János gimnáziumba, a Sashegy oldalába ott érettségiztem, úgyhogy nincsenek véletlenek. Jó, hát akkor ha más nincs, akkor én nagyon szépen köszönöm, és további kellemes hétvégét, mert hogy egyébként itt piszkosul fúj a szél már megint, de süt a nap.
1: Ja, volt a szerencse, hogy ugye tegnap is meleg volt, de ugye folyamatosan fújt a szél, és akkor az úgy jól esett az embernek, elviselhető volt. Hát az este ugye 9-kor kezdődött az előadás, és hát már vége fel azért kicsit fázós volt fent a lelátón. Gábor közben megérkezett Imi 2 tipje.
0: Pillantás.
1: Akkor hagyd mondjam már.
0: Akkor is, már jó? Is, ha keresem, visszaveszem a papírt. Azt mondja, hogy Imi 2 megvan.
1: 3-1-et tippelt.
0: 3-1. Akkor most teljes a lista?
1: Igen. Akkor tulajdonképpen teljes a lista, mert ugye vannak igazolt hiányzóink, akik
0: hát azt tudom. Igen. Jó, akkor köszönöm a tippelést, és akkor minden jót, és mindig hozzáteszem, hogy nem csak a hétvégére, hanem egyébként is.
1: Köszönjük szépen, és további jó műsorvezetést kívánok.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra mindenféleképpen. És akkor kérem tisztelettel, hát jöjjön a Modern Hungária először a Csókszor Csók, és aztán az is mindjárt ki fog derülni, hogy miért ezt választottam, és hogy egyáltalán a Csók világnapján mi minden történik a filmművészetben, és még milyenek az érdekesnek mondott csókok.

Mi mindjárt folytatjuk a csóközönt, de szerencsére, megérkezett hozzánk Leila, akit mindjárt be is fogok kapcsolni. Pici türelmet kérek mindenkitől.

0: És akkor, ahogy a reggeli sorsolás megvolt, mármint 9:30-kor, akkor természetesen elmondtuk azt is, hogy 8-an találták el a múltkori angliai 2-0-ás győzelmet, és a 8 találatból, aki a szerencsés, és akit végül is kisorsolt kollégám, ő nem más, mint Leila, aki itt van a vonalban. Szervusz, halló, dolgozol, vagy pihensz?
1: Dolgozom éppen.
0: Igen, én megmondom őszintén, mondtam már a hallgatóknak, hogy keresgéltelek, és akkor nem tudtad fölvenni a kagylót, akkor mondtam, hogy biztosan dolgozik. Ez van. Na de hát akkor most még ide tartozik ez is.
2: Gratulálunk nyertesünknek! Nyereménye átvételéről munkatársunk tájékoztatja.
0: És ez a munkatárs én vagyok. Úgyhogy ez egy női megérzés volt, hogy 2-0-ra nyernek az angolok?
1: Igen.
0: Hát jó van, akkor ez van. És akkor én mindjárt kérem tőled a mostanit, mert akkor hát, hogyha a női megérzés megint segíteni fog. Természetesen VB meccs, és ez azt jelenti, hogy holnap este lesz a Brazília-Norvégia mérkőzés. Mit szólsz hozzá szám szerint?
1: Hát ez nagyszerű.
0: Na?
1: Mit hát én úgy gondolom, hogy a brazilok lesznek az erősebbek. Uh-huh. És egy norvégok egy picit gyengépek, úgyhogy 3-1.
0: 3-1, és milyen a véletlen, éppen kaptam az imént is 3-1-es tippet, na de hát ez nem jelent semmit, mert úgyis sorsolás van, és ha én itt jól összeszámolom, eddig 20-valahányan tippeltek, hát meglátjuk, úgyhogy nyeremény, könyv és CD és ilyesmi, az meg természetesen megjön, és meg lesz, és akkor ezek szerint majd személyesen fogom átadni. Rendben?
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Én köszönöm, szervusz, minden jót, vigyázzatok magatokra.
1: Viszont kívánom, sziasztok.
0: Na hát akkor mondtam, hogy folytatjuk a csókot, és akkor én azt hiszem, hogy a legjobb lesz, mielőtt még az abbával fogunk foglalkozni. Ha én elmesélem, hogy tulajdonképpen, amit ígértem itt a műsorban, itt vagyunk a csóknál, és a csók világnapjánál, mert ez július 6-a, és hát máig tisztázatlan, hogy ki mikor kezdeményezte, de tény az, hogy ezen a napon ünneplik világszerte, mert csókolózás közben boldogság hormont képződik, adrenalin, meg aztán szerotonin is, és közben 34 különböző harcizmot használunk, ami akadályozza például a bőröregedését. Hát fogyókúrás recept is, hiszen egy körülbelül 2 perces csóknál 15 kalóriát égetünk el. De mi a csók? Hát az ajkak összeérintése, kivéve az eszkimókat, akik az orrukat dörzsölik össze. De nézzük a csókot a művészetben. Rodin a csókszobrot 1889-ben alkotta, vagy pedig itt van Gustav Klimt, a festő, aki a Csók című képét 1908-ból készítette el, és itt vannak a híres csókok. Mert hát például Csipke Rózsikát 100 éves álmából a herceg csókja menti meg. Aztán lássunk is csókokat filmen. Például az első csók az 1896-ban pattant el. A The Kiss című filmben, ez néma film volt, és állítólag körülbelül 48 másodpercig tartott. Aztán 1939-ben ott volt az Elfújta a szél című nagyszerű film, 1942-ben a Casablanca, 1960 a Dolce Vita, mármint az édes élet. És hát ezek állítólag ezen a filmen történt meg, hogy hát elég nehéz volt csókolózni. Hát aztán csókoltak, de nem egyformán, ugyanis Alain Delon és Brigitte Bardot a Híres Szerelmek című filmjükben 1964-ben már az úgynevezett, hát 12-es karika, egy nyitott száj technikát is alkalmazták, és nálunk, hát a magyar filmekben az első a bánya titka 1918-tól, és akkor készült, ott csattant el, néma film volt ez is, de még csak, hát szóval még csak olyan nagyon-nagyon fotókon lehetett látni, vagy sem. Aztán 1939-ben megérkezett a Halálos tavasz, Jávor Pállal és Karádi Katalinnal. És még a rajzfilm is felfedezte 1973-ban Jankovics Marcell János Vitéz című alkotásában is ott volt, vagy 82-ben Gotár Péter Megáll az idő a Balatonnál, és Goda Krisztina Csak szex, és más semmi, ez már 2006-ból. Hát Tulajdonképpen a jelenben nem akarok most már beleszólni, mindenki úgy érzi, ahogy akarja, és úgy csinálja, ahogy akarja, és hogy még az állatvilágban is ismerik a csókokat, mert egy rajz animációs filmen a tésztát szürcsölgetve ketten ott szívogatták, úgyhogy na hát, és a mítosz vagy valóság, a férfiak 63, a nők 97%-a csukott szemmel csókol. És közben kétszer annyian fordítják jobbra a fejüket, mint például balra. Próbálják ki, és nem csak a csókvilágnapján, júliusban, hanem máskor is. És akkor nézzük, hogy hogy történik ez az abbánál, és utána még elmondok néhány olyat, hogy milyen csókok vannak és csókolódzások a világban.

És akkor, ahogy ígértem, itt a vége a dalnak, ahogy ígértem, akkor azért megnézzük, hogy én említettem az előbb az állatokat is, hát minden esetre ott is csókolóznak, az elefántok az ormányukat kapcsolják össze, a madarak a csőrüket, a kanadai süllők és a majmok rendszeresen szájon csókolják egymást. Hát szóval azért ez elég érdekes dolog, de hát azt mondják a szakemberek, és ezt állítólag még az orvosok is igazolták, hogy segíti a jótékony hormonok működését, adrenalint szabadít fel, és még edzésben is tart. Percenként 2-6 kalóriát éget el, hiszen alaposan megmozgatja az arcizmokat. Elmúlik tőle az allergia. Egy japán felmérés során arra jutottak, hogy fél órányi szenvedélyes csókolózás nagymértékben csökkenti az allergiások tüsszögéséért és orrfolyásáért felelős ellenanyag szintjét. Hát a leghosszabb csók, hát ez szinte hihetetlen. Thaiföldön egy versenyt rendeztek jó néhány évvel ezelőtt, ahol a leghosszabb folyamatos csók rekordját igyekeztek felállítani. 9 pár szállt ringbe, akik még az illemhelyre is csak összetapadva mehettek ki, enni és inni is csak szívószálon átengedték őket. Hát végül a párok közül 4-en, na most nem vicc, több mint 50 órán át csókolóztak, és így egy új Guinness rekord született. Hát ez néhány éve volt, hát lehet, hogy azóta megdöntötték, bár nem hiszem, hogy több mint 50 órán át csókolózni, az hát szóval az szinte lehetetlen. Pedig megtörtént. Hát és azt szokták mondani, ugye, hogy a csók olyan, mint egy szerződés. Nem véletlen, hogy az esküvő is eskü, az is csókkal zárul. És ugyanis Michael Philippen író szerint a csók egyfajta megpecsételése a fogadalomnak, úgy funkcionál, mintha aláírnánk egy szerződést. Mert, mint befejezte, hogy egy átlagos ember 2 hetet tölt csókolódzással az életében, és amivel befejezte, mert az élet, az egész élet tulajdonképpen egy nagyon-nagyon nagy puszi.

0: szeretnék én lenni a csókirály.
1: Egészen pontosan egy perc elmúlt 3:12, Hallókapuvár, a vonalban pedig Molnár Feri, szervusz, halló.
2: Köszöntök mindenkit, Kapuváron 24 fok felőszvényes napsütés, egy 15-20 kilométeres szélük kések, de nagyon kellemes hűs éjszakánk volt, úgyhogy...
1: Igen, igen.
2: A szerdai viharhoz képest, ez már közülés, az félelmetes volt.
1: Azt tudom, ez mindenfelé az országban volt.
2: Igen, hát kellett a hűlés is, meg kellett a csapadék is.
1: Igen.
2: De hát sajnos az a baj, hogy már nincs is sehol szinte a csapadék, mert teljesen szárad minden.
1: Minden, persze, és még most épp mondták, hogy reméljük, hogy nem szárad ki a Velencei tó. Na, hát akkor... A múlt hét az eltelt, mindenféleképpen a tipp az úgy van, hogy holnap van a Brazília-Norvégia meccs. Mit szólsz hozzá?
2: Húha. Szoros lesz. Szerintem kettő, rendes játékidő, ugye?
1: Igen.
2: A 2-2.
1: 2-2. Ez így nagyon jó. Érkeztek ilyen tippek már, méghozzá körülbelül egy negyed órával ezelőtt. Beretyóújfaluról, Szent Miklós János is 2-2-t mondott.
2: Bocsánat, nem akartam elni.
1: De miután itt már vagy 25-en tippeltek, szóval azért ez a 2-2 nem egyedül van.
2: Ugye a brazilok most kezdik már megint összeszedni magukat.
1: Hát ideje volt.
2: És itt ugye a Haaland, ez meg egy nem tudom hova tenni ezt a gyereket. Ez valami űrrobot, vagy nem tudom, micsoda néha. Ami... De most itt az utolsó ezen a héten játszott meccsek, egész jó kis meccsek voltak, nézhető volt, jó pár.
1: Igen. Hát és
2: ugye
1: most...
2: az argentinoknak is necces volt nagyon,
1: nagyon,
2: angoloknak is, ugye a norvégoknak is, ha jól emlékszem, 1-0-ra vezetett az ellenfél, ha jól emlékszem.
1: Nagyon az volt ott igen. Is.
2: Ugye a Wimbledonban
1: na mondjad!
2: Tovább jutott. Ugye megyek a közökérbe, és a Marozsánnak az ellenfelét kapta meg, úgyhogy ugye kiejtett a Marozsánt. A Marozsánnal visszaléptek a párosból, hogy fontosabb neki az egyéni. Hát legyen szerencséje. Most már ő is azért 32-33 éves.
1: Igen. De hát addig a nyomja nyugodtan, igen. És akkor...
2: Félelmetes meccsek vannak, elnézem. Ez a női tenisz is annyira megerősödött, olyan gyors lett, hihetetlen.
1: Egyébként elindult a 41 vagy 42 éves Serena Williams, aki most már jó néhány éve nem teniszezett, és egy 20 éves kislány verte meg őt végül is, de hát akkor is fantasztikus teljesítmény.
2: Igen. Hát ugye mit itt is a Messi, 38 éves.
1: Messi 39.
2: Ronaldo 40 éves. Tehát vannak ilyen teljesítmények, nem sok, sajnos, de azért van ilyen egy-két idősebb játékos sportoló, aki végig csinál, vagy itt a Gajdosztamán.
1: Igen.
2: Más nem mondjuk. Tehát mert korábban itt a Nessa most voltak ki Spanyolországban triatlon versenyen.
1: Megint. Igen.
2: Hihetetlen. Jó látni ezeket a sportolókat.
1: Jó, nagyon. Na, akkor maradjunk ennyiben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
1: És akkor hajrá. Köszi, minden jót.
2: Nagyon jó hétvégét mindenkinek.
1: Nektek
2: sziasztok.
1: Is. Szia.
3: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit. Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
4: Ez a podtalisznya.hu.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés! Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznya.hu nyári turnusának utasait fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállítás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Doktorisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.doktorisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: mivel önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Kedves utasaink, üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptarisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: ¿Qué pasa?
1: ¡Vamos a la fiesta! ¡Ey, gringo!
0: ¿Qué pasa?

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Kristalisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.
2: A Jambetok a Chevrolet.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Kedves utasaink, üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptarisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldiesnet rádiót akár éjjel. Let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóké, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öcsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene versus Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás. Veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
0: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a zeneverzum, itt a poptarisznya.hu-n.

Sandra, ura! És várom a további helyzetjelentéseket kerti partikról. Zeneverzumot élvező szomszédokról. Minden egyébről.

A művész nem a valóságot ábrázolja, hanem azt a látomást, melyet a valóság élménye kelt az emberi lélekben. Márai Sándor.

mennyire figyeled, hogy mi történik a nagyvilágban, nem a politikában, nem a televízióban, nem a híradóban, nem erre gondolok. Arra gondolok, hogy mi történik fenn a fejünk felett. Mit csinál a bolygó? Mit csinál a napocska? Miket produkál a hold?

óriási dolgok vannak készülőben, de nem most kezdődött, a nagyon-nagyon régóta tart. Talán így a 2008, 9, 10, 11, 12-ben. Sőt, azt nézzük, volt a spirituális iskolája.

Tudod összekapcsolódni, tehát most kérlek szépen, csukd be a szemed, gondolj ide előre, ide a mellkasodra, tudod, négyes csakra, ide a szíved területére. Kezd el összegyűjteni az összes szeretetet, ami benned van. És kezd itt el megtelni, itt elől, a mellkasodban.

Pont addig, amíg egyszer csak azt érzed, hogy be nem fér el több. Ki kell, hogy enged? Útjára kell, bocsásd! Na gyere, csináljuk! Ma mindenképp csináljuk. A jóga világnapja van. A nyár első napja. Nyári napforduló.

fatto.

klubban. Akár rendszeresen, akár csak ma. Ennek ma utána megyünk. Ilyet többet nem fordulhat elő. Én még nagyon néztem mindent. Maximum ez a kis huncut számítógép csinálhat bármit, amire én nem látok le.

A nyári napforduló vagy litha, egy különleges időszak, amely tele van hagyományokkal, rituálékkal, amelyek az év legfényesebb napját ünneplik. Ma érdemes bőségszertartást, termékenységi rituálét és áldást hozó szertartást végezni. Ez az energia, ami most körülvesz, az egész nyarat meghatározza. Fokozódnak az érzéseid, melyeket megteremtesz, felfedezed az eddigi elrejtett belső erőidet, és ébredezik majd az alkotó erőd is. Ez egy olyan új időszak kezdete, amikor az életünk könnyedebbé, eredményesebbé válik, és megnő a biztonságérzetünk. A kiteljesedés szinte kézzelfogható, önmagunk ismerete is egy magasabb szinten jár, és a mostani fordulópont segít, hogy tudatosítsuk, honnan indultunk, és hogy hol tartunk most. Köszönöm, drágám!

Hölgyeim és uraim! Kim Vajdala! Jöttél! Ez beégett nekem! De már meséltem.

legyen még! Valami lesz! Atya Isten, de jó zenék ezek, te jó Isten!

0: Vegyünk elő azokból néhányat.
1: Az univerzum tágul, a régi zenék pedig egyre színesebbek. Egyre színesebbek.
2: Zeneverzum, Hudák Misivel.
0: Majd azért figyeld a különbséget.

0: Zenei finomságok, ígyetségek.
1: Ez a Zeneverzum.
2: Hát, ha nem merül a telefon, és egy kicsi van még benned.

0: sír. Én nem.
1: Ja de!
0: Mit osztam neked a végére, te jó Isten? Tegnap, amikor rátaláltam, csak álltam itt a helyemen, és hagytam, hogy átjárjon. Ne is tegnap volt, tegnap előtt, csütörtök este. Tudod, mindig marad valami mély, magvas dolog a végére. És több mint 20 éve nincs velünk a hölgy.

Na, olyan dolgot hoztam neked ide a végére, ami engem nagyon felkavart, ami azt hiszem, hogy az egész életemen át pontosan úgy, mint ezek a dalok elkísértek. Egyszer meséltem neked, hogy mentem Belgiumba oda-vissza, és egyetlen egy CD-t hallgattunk oda is, vissza is, és megállás nélkül ment az autó. 2003. augusztus 15-én a Farkasréti temetőben ez a dal szólt az ő temetésén, megszólalt, és ez egy különleges dal, mert ez nem egészen az eredeti, hanem ez egy remix, ha úgy nevezzük. Mégis azt gondolom, hogy egészen méltó ehhez az egészhez, vagy nem is tudom, hogy lehet ez egészen méltó hozzá, de mindenképpen egy része, egy darabja, és egy darabot belőlem is elvitt.

Sárát és Zsuzsa tragikusan hirtelen halála, én azt gondolom mindannyiunkból, vagy nagyon-nagyon sokunkból elvitt egy jó részt, egy jó darabot. Belőle mindenképp. Az emberek azt hiszik, hogy a lélektárs olyan valaki, aki tökéletesen illik hozzájuk, és pont ezt keresi mindenki. Az igazi lélektárs azonban tükör,

cipőtől és nagyon sok mindenki mástól. Azt találtam ki, hogy ezt az itálos estét nem ezzel fogom befejezni, hanem azzal fogom befejezni, hogy kívánok mindenkinek nyugodalmas, ragyogó, csillagos, szép jó éjszakát.

0: Köszönöm, hogy ez a rádió elmúlt 14 esztendős. Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messzire akarsz eljutni, menjetek együtt. Ezek az afrikaiak, micsoda bölcsek. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem 90 egyszer, és a jövő hetet meglátjuk, meg fogjátok látni a délután. Ha van már poszt, akkor mindenképpen az azt jelenti, hogy lesz az esti műsor is. Elképzelhető, simán elképzelhető. Jövő héten egy nagyon különleges hetem lesz, és ha jól feltöltődöm, akkor mindenképpen kapsz abból az energiából, amit én ott összegyűjtök. Nagyon-nagyon sokatokat olvastalak ma este, én nagyon-nagyon hálás vagyok értetek a Teremtőnek, meg ennek az egész lehetőségnek, hogy itt lehetünk benne. Sziasztok, jó éjszakát!
1: Ez volt a két órás zenei feltöltődés testnek és léleknek, azaz a Zeneverzum Kudák Misivel.
2: Tartsatok velünk a jövő héten is, itt a poptarisznya.hu-n.
3: A legjobb dalok, a legnagyobb slágerek.
2: poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott-műsorok-menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörköm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.